nyoma ahodua wahu woni so weya na ebi entensi agye adom brands akan brands adom fm eduti enese baye na ohwe entade ne nyoma ahodua e twagua